Jieħdu pak il-jadu. Jieħdu pak smidvamu. Idin do druk nislub ċivija brak. Ibjasi kat isuċtu, kat urozu f-blamak.